0: Beton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.
3: Las rocas, donde siempre ibamas. Mañana.

long time ago. Where did you come from?

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretnénk. This is a world premiere. Now it's time to recognize.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, mert csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei. A Bitanglio Rádióban.

melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Beattel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Pikkelyy Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Pittangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Pittangyó Rádiót hallgatod.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött. MC Csaba. MC Csaba.
2: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
1: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
3: Aye.

0: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
1: A Music Mixbox mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mixbox MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
4: 14 óra van. Music Mixbox hétvége. Két hetente. MC Csabával. Itt.

0: boldog születésnapot kívánok azoknak, akik a mai napon ünnepelnék valamit, és születésnapot, vagy bármilyen évfordulót. Tehát D.O.N.S. még egyszer Pump and Jam nagyon jó slágerét hallhattuk. Mindjárt itt van egy nagyon jó dal, méghozzá a Taka Bro és a Takata című slágere. Ha ismeritek, akkor csak jelezzétek nyugodtan itt a cseten. bitongyoradio.com, ez az elérhetőségeink, van egy telefon és Viber SMS számunk, a 0-30-98-296-68, ezt elmondom mindig, éppen azért, hogyha bármit szeretnétek kérni, kívánni, akkor itt megtetitek, vagy a chatszobában is, néha azért lehet egy-egy dalt kérni. Nos, akkor vágjunk bele, hiszen akkor megkezdtük a mai adást, 14 óra 7 perckor, tehát jön a sláger Taka Bro itt a Bitongyo Rádión.
1: Bitangyó Rádió.

tagja a rádiót hallgatod, múlt és jelen kedvenc slágereivel, MC Csabával a stúdióban, és hát bizony, bizony, elég kellemes az időként, egy kicsit húj a szél, de attól még elég kellemes. Nem sokára hozom majd az időjárás jelentést, megtudhatjuk azt is, hogy mit ígérnek nekünk a meteorológusok mára, holnapra. Egyébként egy kéréssel, kívánsággal folytatjuk méghozzá 0639829668-as Viber és SMS-es számra. Kaptam egy SMS-t. Sziasztok, a nevem Krisztián, szeretnék kérni egy dalt méghozzá. Itt is van, ami a háttérben szól. Hurts Purple Disco Machine egy jó slágerével, méghozzá Wonderful Life című dalával. Ezt a dalt Krisztiánnak küldöm, innen az éteren keresztül érkezik már is a kér dal, és igyekszem azért a dalokat majd lejátszani, ígérem.

0: Kell egy jó slágerét dolgozták fel ezek az emberek, akik innen természetesen már is mondom, Buddy Brings és a Josh Bottak, akik feldolgozták ezt a régi Seekel című slágert, ami ennek idején a 80-as évebeli siker volt. Kraftwerk, The Robot érkezik már is, ez a német csapat, akik 1978-ban kezdték. No Meg előtte itt van nekünk egy nagyon jó dal, Capri Ponte től, méghozzá Like Lee és az I Follow Rivers című slágere, ami gondolom ismerős mindenkinek. Ez a dal itt a Itagyo Rádió, ne menjetek sehová, tartsatok továbbra is velünk, aztán jobb slágerek érkeznek továbbra is a folytatásban.
1: Itagyo Rádió.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Yeah, 90-es...

Most pedig a várható időjárásról. Folytatódik az általában felhős idő, hosszabb napos periódusok inkább délelőttönként fordulhatnak elő. A képződő gumoly felhők délután jobban összeállhatnak. A holnap déli órákig legfeljebb elvétve, onnantól helyenként kialakulhat zápor, hétfőn akár az ég is megdörehet. Manapközben több helyen, holnap inkább csak csapadékgócok környezetében élénkülhet meg a keleti szél. Este mérséklődik a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős észak-keleti tájakon már több fokkal fagypont alá ülhet a levegő. A legalacsonyabb, legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 13 és 17 fok között valószínű.

0: Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc slágerei, a vonalban pedig egy hölgy tartózkodik méghozzá Kata a chatpalról, és ilyen még nem nagyon történt, hölgyeim és uraim, az internetes rádió világába, hogy én most bekapcsolom élőbe őt, hiszen már itt van a vonalban, én pedig köszöntetem őt. Szia, Kata!
1: Hello! Köszönöm, hogy itt álltak.
0: Igen, Kata, te a vonalból beszélsz, és Viberen, tehát 06-39-82-96-68-at választottad bennünket, és akkor mondjad a kérés kívánságodat, amit szeretnél így az éterben.
1: Szeretném kérni a Death Mode-tól a Robi Robotet című dalt, és küldeném Lizának, a legjobb barátomnak, meg mindenkinek, aki szereti, és neked is.
0: Nagyon szépen köszönjük, kedves Kata, a kedvességedet, és akkor további szép délutánt kívánok neked. Jó, és akkor küldeni fogom ezt a felvételt.
1: Oké, szia-szia!
0: Szia-szia, Death Mode-tól felvételek Kata kérésére már is megszólalnánunk itt a Csak Nálunk a Bitangyó Rádióban.

Nos, az imént pár perccel ezelőtt egy élő telefonos bejelentkezés kérés kívánság alapján bekapcsoltam élőben Katát itt a chat szobából. bitongyoradio.com 0-39-8-2-9-6-6-8 Viber és SMS számunk. Múlt és jelen kedvenc sláger egy Bitongyó Rádió. A stúdióban MC Csaba, továbbra is egy nagyon jó dalt hallhattunk egy német csapatól, Das Modul, egy jó Robote című dalát. Mi is vegyünk tovább, Maggie Reilly és természetesen Mike Oldfield kettősével. Every White Touch, egy 80-as évekbeli siker következik itt nálunk a Bitongyó Rádión.

Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei és a Bitangyo Rádió a stúdióban továbbra is MC Zsaba egészen 16 óráig. Nick Kamen érkezik már is rögtön így a Unique felvétele után Promise Myself cím slágerével. Tartsatok továbbra is velem is a Bitangyo Rádióban.

Nos, múlt és jelen kedvenc slágerei, ugye, mint tudjuk, ez a Bitangyó Rádió, és most pedig egy külső hallgatónak fogok küldeni egy csodálatos dalt, méghozzá Lénának, kedves Juditnak. Tehát szól ez a sláger, Noemi, és érkezik tőle a You című dala.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitang jó rádió és Bitang jó zenék természetesen. A következő órát se felejtsétek el velem és a Music Mix Box-al, a mikrofonnál is a stúdióban MC Csaba. 2 perc múlva 15 óra, megkezdjük hamarosan a nem sokára a következő órát is, egyben az utolsó órát. Egy jó slágert hallhattunk az elmúlt néhány percben, Patrick Hernandez jó voltából Born to be Alive című klasszikusát. Mutatom a következő óra első slágerét.

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitang Jó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mix Box MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
4: 15 óra van. A Bitangyó Rádió. A Bitangyó Rádió. Tavasszal is veletek.
5: Hi, this is Paddy.
6: I'm Bruno Mars.
7: This is Kylie Minogue.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Nos, megérkeztünk a második órához, egyben az utolsó órához, hölgyeim és uraim. Bitangyó Rádió minden idők legnagyobb slágereivel, már is mondom, hogy múlt és jelen kedvenc slágerei, aztán Republik, méghozzá Neked könnyű lehet című dalát indítottam már is így az utolsó óránként. Aztán 2026, március 22-e van, Beáta, Izolda névnap, Isten éltesse a névnaposokat és természetesen a születésnaposokat is. Már is bekészítettem egy dalt kérés kívánság gyanánt, és ezt most nem én fogom elmondani, hanem itt a vonalban lévő hölgy, már is. Jó, igen, és akkor üdvözlöm a hallgatót, pedig itt a vonal túlsó felé még egyszer. Szia Kata, ha jól tudom, te vagy? Szia Kata, szia! Köszönjük szépen, téged is üdvözlünk sok szeretettel, mondd el a kérésedet és kívánságodat, hogy mit szeretnél hallani.

Nagyon szépen köszönjük neked, kedves Kata, hogy ilyen kéréssel, kívánsággal fordultál hozzánk. Érkezik Guns N' Roses Paradise City című slágere a klasszikus zenék világából. Jó, neked pedig nagyon szép délutánt kívánunk. Nagyon szívesen, tehát itt a Bitangyó Rádió, ne menjetek sehova, érkezik Kata kérése, kívánsága, Guns N' Roses.

Guns N' Roses és a Paradise City című slágere szólt itt nálunk a Bitagyó Rádióban egy néhány percben, még itt szól egyébként a háttérben. Ez volt Kata kérése és kívánsága. És most már is átérünk egy másik kérésre, kívánságra, hiszen kaptam Messengeren egy üzenetet kedves Judittól. Szeretnék érni nekem, amit nagyon szépen köszönök, Chris Norman For You című slágerét. Ezt fogom hozni rögtön, mindjárt itt a Bitangyo Rádión.

múlt és jelen kedvenc slágereivel, Bitangyó Rádióban, a stúdióban pedig MC Csaba, továbbra is 16 óráig, hölgyeim és uraim, Johnny Heat Jazz, Turn Back to Clock című slágerét hallhattuk az imént. Érkezik egy nagyon jó hazai együttes, méghozzá a Back to Black című slágerrel folytatjuk, őt követően pedig, aki az éterbe lép, ő Caro Emerald, Quicksand című slágerével rögtön mindjárt.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... Thanks, Vanessa.

0: Most pedig a várható időjárásról. Folytatódik az általában felhős idő, hosszabb napos periódusok inkább délelőttönként fordulhatnak elő. A képződő gumoly felhők délután jobban összeállhatnak. A holnap déli órákig legfeljebb elvétve, onnantól helyenként kialakulhat zápor, hétfőn akár az ég is megdörehet. Ma napközben több helyen, holnap inkább csak csapadékgócok környezetében élénkülhet meg a keleties szél. Este mérséklődik a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős észak-keleti tájakon már több fokkal, fagypont alá ülhet a levegő. A legalacsonyabb, legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 13 és 17 fok között valószínű.
1: Bitangyó Rádió.

Múlt és jelen kedvenc slágerei, Bitang Jó Rádió, és benne pedig a jobb nejp slágerek, hiszen Broken Angel és az Árás egy jó kis remixben szól nekünk egy jó hosszú dallal. Méghozzá egy 3 perc 44 másodperces dalról van szó, szóval egyébként nem olyan nagyon hosszú, de elég jó kis remix féle változatosságban, és két hetente Music Mixbox Belem MC Csabával itt a stúdióban, a Bitang Jó Rádión. Két hetente, tehát szombaton és vasárnap szombaton déltől 14 óráig, majd aztán másnap vasárnap pedig 14 órától 16 óráig, kétszer két órában, és 06398296968 Viber és SMS számunk folyamatosan, ez mindig él, és természetesen bitangyoradio.com. Most pedig a 80-as éveké a főszerep, hiszen érkezik már is Pecha Boys, It's a Saint című slágere, csak itt nálunk a Bitang Jó Rádióban.

0: Music Mixbox szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
1: Hey, this is Lady Gaga.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: You're live in the mix with the one and only.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: And this is...

Pontosan 3:44 előtt 2 perccel Bitangyó Rádió múlt és jelen kedvenc lágereivel, egészen 16 óráig MC Csabával, és a Music Mixbox-al, aztán majd visszaadom az Auto DJ-nek 16 órától, hiszen ma már nem érkeznek műsorvezető kollégák. Legalábbis a kiírás szerint. Fresh Box és a Never Say Never című klasszikusával.

múlt és jelen kedvenc slágereivel, és 13 perc maradt nálam, illetve nekem hátra itt a stúdióban Gina G és a Just a Little Bit.

La Bush, Sweet Dreams, ezt a slágert hallhattuk a 90-es évekből, átugrunk a 80-as évekbe, és búcsúzásként pedig ezzel a dallal búcsúzom, valamint ha még belefér, akkor a Cushion Hide You című dala is belefér majd, talán, nem tudom. Én köszönöm szépen az elmúlt két óra figyelmet, MC Csabát hallottátok, mára mindenkinek nagyon kellemes rádióhallgatást, hiszen visszaadom az Auto DJ-nek 16 órától az adást és az étert, és csak zenék fognak szólni, ha csak egy-két műsorvezető be nem ugrik. Én köszönöm szépen még egyszer az elmúlt két óra figyelmet, mindenkinek vigyázzunk magunkra és egymásra, tehetjük, és nagyon szép hetet kívánok. Ciao, sziasztok!

Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

like this.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: As we used to say back in 1980, this is your last.

Mr. Stuart Kershaw.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Ez itt a Retro Adás velem, Szille! Egészen 18 óráig leszek veletek, és remélem ti is velem. Szóljatok a maminak, a papinak, a gyerkőcöknek és a képen mozog, vagy fülel, hogy indul a műsor Szillel!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
1: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel. XIL-lel.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Hey-ho, halli-ho, üdvözlök minden kedves Bitangyú Rádió hallgatót, ez itt a Retro műsor velem. Hát nem is tudom, őszinte legyek, hogy most vonyítsak vagy ne vonyítsak. Minden esetre én vagyok még mindig szerdán délután 16 órától 18 óráig. Úgyhogy be kell érni velem, aztán majd beéritek kedves Wolffal is későbbi egy nap folyamán. Hát kérem szépen, eljött a mai nap is, ugye? Külföldi és magyar, legfőképpen magyar régi zenéket hoztam, és hát készültem mindig minden szerdai napra. Na hát kérem szépen, ma már vonyítani nem fogok, az az érzésem. Minden esetre üdvözlök minden kedves Bitangyú Rádió hallgatót. A külső hallgatóknak egy nagy puszi, aki dolgozik, azoknak is üdvözlet. És hát nagy kitartást kívánok a kollégáknak, és nagy puszi, kellemes zenehallgatást nektek is. Hiába lapultok, én érzem, hogy itt vagytok. A csontjaimban érezlek benneteket, kedves kollégáim, bizony. És főleg Pinokkiót, hát köszi, amit megcsináltad, hálám, üldözön. Nos, hát van nekünk egy Bitangyú Rádió chat falunk, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel rádió.com. Akik itt tartozkodnak, Bobby Artuditu, Bubu 81, Csápás Rozi, Hava, Rockerlány 94. Üdvözlök mindenkit, hát kellemes retrozene hallgatást mindannyiótoknak. Aztán ugye jelen vagyok a heavenface.com oldalon. Hello-sztok, kedves heavenösök, nagy puszi nektek, pusz-pusz, akik 48-an vannak a társalgóba. Aztán ugye a mai napon Anna Mária és Tihamér névnapja van. Nektek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, ugye? Boldog születésnapot kívánok mindannyiótoknak, és ha esetleg van egy hallgatónk, akkor annak is füle érjen bokáig, ugye? Érkezik Fish, jöhet a tánc, aztán egy kis flash dance, what a feeling!

Üdvözöllek, kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér. Nagy puszi neked! Gondolkodtatok-e arról, hogy vajon miért nincs nyáron hó, ugye? Hát FLM el fogja nektek énekelni. Aztán érkezik két sziesta dal, az egyik a Jött veled a nyár, aztán félig ördög, félig angyal, vagy nem is tudom. Ja, de az már fresh. FF. Jaj, de sok F van, ugye? A Zsuzsinak is nagy puszi innen a távolból. Képzeljétek, azt hallottam, hogy holnap le fog hűlni a levegő. Hát hiszem, ha látom.

Hello, bello, Meli, a heavenface.com-on látom, ugrálsz te is a padlón. Csak fel ne fázz.

0: Disco Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten. Itten.
2: Hey, ho, halli, ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a retro műsoromba. Egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora élő közvetítés a Twitch-en. Nézd be hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, aztán heavenface.com oldal, és van nekünk egy saját chat oldalunk, ahova várok mindenkit sok szeretettel. Úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Na hát jönnek a fresh lányok, ugye? Félig ördög, félig angyal, aztán Fun Factory, I love you. Na kalandra fal.

igazán szép szerelmes nóta, na de fel kell, hogy kössétek a biztonsági jöveket, készüljetek, mert hogy jön egy jó kis Spice Mix Modern Talking-tól, itt a Bitangyő Rádióban.

0: This goes out to my man Smooth T. Always keep it.
1: Ez a Bitongyú Rádió.
2: Right here on the station that pays. If you want the hits.
3: Eljött a pillanat, hogy megmozgassuk magunkat. Figyelj oda, egyet jobbra, egyet balra.
2: Cherry, cherry lady. And it goes like that.

0: Egy kis Hungarian népdal remix itt a Bitangyó Rádióban.
1: Zöld erdőben demagos, zöld erdőben demagos, zöld erdőben demagos.

patkot. Rózsás patkot. Rózsás patkot. Rózsás patkot. Rózsás patkot. Rózsás patkot. Rózsás patkot.

0: Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangő Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangő Rádióban. Minden héten. Itten.
2: Üdvözlöm a béres legényeket és a béres leányokat és azokat, akik éppen bekapcsolták a Bitangyó rádiót. Tehát kérem szépen egy jó kis népdal remixet hallhattatok így utoljára, és hát remélem mindenki jól érzi magát. Ami a zenéket illeti, nem sokára fognak majd érkezni, miután elmondom, hogy mi várható a mai este folyamán. 18 óráig vagyok veletek, és 18 órától 20 óráig érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation. Élő közvetítés a Twitch-en, nézve hozzá te is. 20 órától 22 óráig, azaz este 10 óráig Pete és a Eurodance Mania. Ne maradjatok sehol, csak itt nálunk, tartsatok velünk. Bizony-bizony, utána érkeznek a fiúk jobbnál jobb zenékkel, és ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzonechat.hu oldal, és a heavenface.com oldal, és van nekünk egy szép kis csetünk, ugye? A Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com, és megújult a weboldalunk is, nézzetek be oda, láthatok minket is, és az új hát képünket, illetve demónkat is. Nos, érkezik Delta, most már virágos a rét, aztán egy kis Bonanza Banzai, 1984.

world of trap, and I beat the trap. Run world, what did you know?

Jön, érkezik az idegen, hát nem más, mint Lobo az idegen, egy jó kis remixben Neoton Familiától, itt a Bitangyó Rádióban. De rég hallottam ezt a dalt, remélem ti is. Aktív csajnak nagy puszi.

Miután kedves Zoltán Erika is nejlontkát cserélt, érkezik Bonnie M. Daddy Kúja itt a Bitangyó Rádióban.

Üdvözöllek, kedves Biborka, a chat falunkon, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. A Sugar Daddy lépett, helyette Daddy Cool van.

Hello, Beló János! Hát milyen sokan lettetek most, ugye, ugye? Hamarosan érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora. Tartsatok majd vele 18 órától 20 óráig, aztán 20 órától 22 óráig érkezik Pete és a Eurodance Mania itt a Bitangyó Rádióban.

Üdvözöllek, kedves Pinokkió, itt nálunk a chat falunkon. Hamarosan érkezik Pinokkió Maxi Sensation című adásával, úgyhogy tartsatok vele!

De aki felmegy a Bitang kötője, jó, kötője radio.com weboldalunkra, hát meg van újulva, láthatjátok a napi adás tervet is, még ha nincs beírva a chat falunkra is, ugye? Úgyhogy megújult a weboldalunk, felhívom a figyelmet rá.

Remélem, nagyon-nagyon sokan szeretitek a görög dinnyét, és ugye a görög zenét. Hát érkezik Mr. Jones és DJ Kupi Zorba a görög 2022-es klubmixe itt a Bitang Jó Rádióban.

Dutyi Dili azt írja, hogy ő a görög csajokat. Hát mi meg a görög félisteneket, képzeld el, Dutyi Dili, de te nem jársz strandra, úgyhogy hát sorry.

Eljött az idő, hogy elbúcsúzzak tőletek péntekig, ugye? Pénteken 16 órától leszek majd hallható, úgyhogy várok mindenkit Lazulási című műsorommal, de ne menjetek sehova, érkezik Pinocchio és a Maxi Sensation című műsora, élő közvetítés a Twitch-en. Nézd be hozzá te is, aztán 20 órától 22 óráig Pete és a Eurodance Mania. Úgyhogy tartsatok a fiúkkal. Én hálásan köszönöm, hogy velem tartottatok, hallgattatok. Remélem mindenki jól érezte magát. Én Szi voltam. Hello, hello!

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Vitangio Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Jó, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Pinocchio.

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyörát, benne pedig már nem szép, hogy ez szerdáról lévén szó a Maxi Sensation élőben képpel és hanggal. A Facebookomon, a Bitangyörát Twitch, illetve TikTok oldalán nézhető a kép, kérem szépen, és a hang is hallgatható egyben, tehát egy élő műsor képpel és hanggal. Minden szerdán a Bitangy Rádió bemutatja a mini diszkót, kérem szépen. Bitangyrádió.com. No! Jövőre kezdenek a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra fantasztikus adását, kérem szépen Szilka Laganőnek, ugye retro volt az elmúlt kettő órában. Egy kicsit folytatjuk. Köszönöm szülő a kiváló zenéket, a kiváló műsort, jó pihenést neked. És persze pénteken várunk vissza, hogy a lazolást a műsoroddal. Szóval, ugye szerda van. Jók az a 2026. Július 1-e van, kérem szépen. This is the Bitangyo Radio Station. Van egy nagy bejelenteni valóm, kérem szépen. Megjelent, illetve elindult a Bitangyo Radio új weboldala. Persze vannak még hibák, lesznek is. Aki ilyet vél felfedezni, kérem szépen jelezze nekem majd. Hogy tudjuk javítani, lehet orvosolni a hibát. Van egy biztos, elindult a rádió új weboldala, bitangyoradio.com. Gyere, te is nézz körül, újság a rádió házatáján. Be lehet regisztrálni. Bármint a weboldalra, és akkor ezzel együtt ugye kaptok új funkciókat, új lehetőségeket majd. Mint például, hogy a háttérszín választás világos vagy sötétben szeretnéd látni a híreket. Szóval, egy élő műsor, ugye minden szerint, hogy életre kell, hogy kérem szépen a fabábú. Hát persze, hát hogy is ne. Hogy Pinocchio annak idén pontosabban ugye Geppetto mester megálmodta. Vagy éppen pontosabban Walt Disney. És jött Geppetto, aki az egészet ugye valóra váltotta. Hiszen megfaragta a kis fabábút. Úgy hívtak, hogy Pinocchio.

Ugye Dalia Varis, ugye a Labionda fivéreknek köszönhető, ugye két testvérpáros. Michael és Johnson Rigiera, kérem szépen az előadó. Bizony-bizony nagyságra 80-as évekből. Vamos a la playa, és irány a tengerpart. Szólt a felvétel a két testvértől. Irány tovább, kérem szépen, 1986, egy fantasztikus formáció, melynek ugye csapata, illetve vezéregyéniség maga az énekes Marianne Gold. Na már persze Marianne Gold, akkor pedig nem más, mint az Alphaville és a Jeruzsálem.

0: Egyébként ugye műsor egy érdekes, hogy a felvételek ugye 12 incses maximum ezekről pörögnek, ugye meg 2 órában. Minden műsor cím, hogy Maxi Sensation, vagyis Maxi Szenzáció, kérem szépen 2 órában. 86. Miriam Gold és a Alphaville. És Jeruzsálem. Ja, és a lényeg, ne felejtjétek, ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borottán, egy örötti borottán.

egy fantasztikus tini formáció, kérem szépen, a 80-as években. Hölgyek nagy bálványa volt, Marian Gold, a csapat énekese, frontembere. 1986. Alphaville és Jeruzsálem. www.bitangyoradio.com. Kérdezem, hogy azok a legendás 80-esek, amikor én még kisrác voltam, hát volt ilyen, hát persze, hogy volt. És íme a korsz egyik kiemelkedő angol formáció, kérdezem szépen, egyenesen a Basildonból. Martin Gore és a Depeche Mode. A kezdetek kezdetén. Martin Gore dal, The Meaning of Love, by Depeche Mode.

Maxi Sensi és Robitangyó Rádióban. Benne Depeche Mode. Egy igazi sikersztori, kérem szépen, mert még napjánkban mindig tart egyébként. Egyesült Királyság. Basildon városa indult a formáció. Gyakorlatilag benne volt a csapatban, kérem szépen Vince Clark. Egy fantasztikus dalszerző, egy fantasztikus billentyűs. Ugye persze egy évvel később távozott a csapatból. Alakult meg, hogy gyakorlatilag Jazzo nevű formáció, előzőnösen Moeéval.

Elkült a név egy francia divatlap kifordított változat, hogy a Mode Depeche. Meaning of Love. Depeche Mode.

Hogy akarok szép estét mindenkinek, ez a Bitangyó Rádióban, a Fafejű Fafia Pinokio egészen úszorog, hogy benne egy élő műsor képpel és hanggal a Facebookon, a Twitchen, illetve a TikTokon, hiszen ez már nem TikTok. Depeche Mode és a Meaning of Love, kérem szépen, this is the Bitangyó Radio Station. Vissza a Kályhához! 1979-ben járunk. Hú, de az a felvétel. Van benne dinamika. Na figyelj! Egy színes bőrű énekesnő. Amy Stewart. Hát így ma zöld szemű szörnyeteg. Vagyis a féltékenység. Jealousy! Amy Stewart.

A kereszteperviton radio.com, tehát az új weboldal elindult már. Tessék felfedezni. Hibát találtok, tessék jelezni. www.radio.com. De van nekünk egy hivatalos weboldalunk, ugye szintén elérhettük egyébként a weboldalon keresztül. Hogy itt van a kiváló kollégáim, Ronit Tökszár, illetve Wolfi. Itt van a Bíborka. Itt van a Boborján, ugye itt van szép Erdélyből Bubu barátom, és persze kedvese. Melinda, vagyis Bubuné. Itt van a csámpás, a Rozi. Itt van a Dilik Dili, kérem szépen a Dutyi Dili, itt van János. Megjött a Nefertiti is. Itt van háttérben a Pista 67, ugye itt van a rocker lány. Itt van a kedves barátom Szürke Kisegér, aki bizony így is született, ezért eleve Szürke Kisegér. És akkor például belépett az én kedvesem, szerelmem, Zorka is, hát szervusz édesem. Persze jelettek evinni, kérem szépen a Twitch-en keresztül is, illetve a Facebookon keresztül. Itt van velünk kiváló kollégám, szintén Jetski, hát hello Jet. Itt van a Kata is. Itt van kedves barátom a Messi, Floridából, Polarecki János. Szia, Jani, szép napot neked is. Üdv a kis családodnak. Ennek ez a 79-ben jártuk egy fantasztikus felvétel, egy színes bőrénekes nő volt, kérem szépen Amy Stewart és a zöld szemű szörnyetek, kérem szépen, ami nem volt más, mint a Jealousy, vagyis Amy Stewart. No, vissza 1980-ba, kérem szépen, mi mindig ragadtunk kicsiket a 80-as években, egy nagy kedvencem, amely bizony-bizony, amikor a lemezt megláttam, nem volt kérdés bennem, hogy a lemez velem fog jönni, hát velem is jött. Lehet kicsit furcsa az ízlésem, gyerekek, de ez a muzsika, bajó. Ez egy diszkós láger volt a 80-as években. A csapat neve Azotó. Exalt, Exalt. Én bizony, anyikám, ezt a felvétel sokat pörgettem a diszkói maradnak idején. Azotó és az Exalt, Exalt. És persze ugye velünk van Tikka is. Szilu is benézett hozzánk. Még úgy távozó félben.

úgy látom, az új tű kicsiket érzékenyebb. De héten már két tűt kifingattam. Nálam fogyó ez a tű, kérem szépen. Emetnék varronőnek is ennyi tűvel. Csak ugye egy baj van, hogy a varronők korán halnak.

egy legendás korszak, kérem szépen, legendás felvétel itt a Bitonyi Rádióban. Azotó, és az Exalt, Exalt, 1980-ból szólt a felvétel. Maxi Sensei is, minden szerdán 18 órától a Bitonyi Rádióban. Élőben, képpel és hanggal.

És van egy másik íja, kérem szépen. Van nekem egy dupla lemezjátszós pultom, amit ugye Röskocs barátom csinált, annak idén Tucé Józsi barátomnak. Azon kezdtem ugye én is annak idén diszkózni. Ez a pult felújítás alatt van, legalábbis már képzelben elkezdtem. És bizony, ha elkészül, akkor terve van, hogy fogok vele adásolni. Meghozzá élőben, hogy lássatok csodát ti is. De csak az élő fabábút. Egy fantasztikus 80-as technológiát, egy technikát. Technology. A 1980 azóta és az Exalt, egy általában sokat pörgetett felvétel, még Pécsvasas 2-n kérem. Exalt. És persze azzal a pulttal tisztelegvén kiváló kollégámnak, az elhúnyt a Tucé Józsinak. Na, menjünk tovább, 1981, kérem szépen, nagyon nagy divat volt a 80-esek elén a női trió formáció. Hát urai, mi egy a sok közül? A csapat neve? A la carte. Hát étlap szerint tálalva. Viva! Viva Torero! A la carte!

Hát, Janikám! Azok a csodás 80-sak beszélni tudnának, igaz? Egy fantasztikus szórakozási lehetősége. Ez a diszkó volt, kérem szépen. Ha eljártak a fiatalok szórakozni, ismerkedni. Nem, nem balhéz, hanem szórakozni és ismerkedni. Akkor még volt, ismerték ezt a fogalmat. Hey!

rengeteg női trió volt a 80-as évek elején, ugye ilyen volt az Arabesque például, vagy a The Flirts, vagy a Babe. Ugye éppen most pörgő A La Carte és a felvétel Viva, Viva Torreiro!

Bécsfeses kettő, hogy ekkor jártam én, ekkor kezdtem ugye a diszkózást. Ez ugye 85-ben ugye fel voltam már ugye Pécsi szöttudulóban egyik fantasztikus szórakozóhelyén, mint rezidens diszkós, és bizony-bizony ez a felvétel, akkor ugye ott pár videodiszkó volt 87-ben, és jött ez a felvétel. Nálam betalált. 1987. Tomra videodiszkó, Tomra az itáló diszkó. Amadeus Liszt, A Wind Race.

hogy azt tartja a mondás, hogy ahány ház, annyi szokása. Így jön ez nálunk keresztül a bitangyarádó berkeiben belül is, hiszen van, aki ugye lemezről játszik, ugye van, aki MP3, WAV, meg különböző formációkat használunk. Bizony, nekem a szívem csíke kerül szépen a Bakelit, és a Vinyl. Mivel a lemezjátszópult mögé kerül szépen, akkor igazából elfelejtem, majdnem minden gondom. És ennek a zenéke. Back to the 80s. Hát igen, Wolfi, neked még addig tart az emlékezeted. Viszont egy kicsik egy fiatal generáció vagy. És mert vagy az atya úristen, tudod?

Hát a Wolfgang, ez a 7 év, azért az csak 7 év. Nem múlt el nyomtalan, úgy látom. ...1987-ben járunk. Pécs Szatudulőbár videódiszkó. Minden pénteken és szombaton. A legendás Szatudulőbár. Aztán kikelet bár. Aztán kikelet belőle menni, kérem szépen. Az ott a vége. Amadeus Liszt. In the race.

1908, egy köszönöm, gyerekek, egy fantasztikus év volt a bitangyoradio.com benetett, ugye Amadeus Liszt és a Wind Race. Na, köszönöm szépen, egy évvel később, 1988. Na, figyelj, Janikám! A csapat neve Avalanche. Hát Janikám, hát gyere haza! Johnny, come home! Bitangyoradio.com Avalanche!

Ugyanakkor kaptam már ugye két hallgatói üzenetet, ugye egy chat falon, illetve a weboldalon keresztül. Egyet Wolfitől, egyet ugye Katától. Jó adást kívánnak. Hát köszönöm. Hát a rendszerre működik, én látom.

jobb oldalon van egy olyan opció, hogy a jobb sarokban, bizonyadásba, az, hogy mindig az adandó, illetve éppen adásban lévő műsorzatot tudja majd ellenőrizni, hogy éppen ki ír neki. Mondom, én már kaptam kettőt Katától és Wolfitól. Ez még egy tesztjelleggel működik.

Jaj, köszönöm szerelmem. Johnny come home. Hát Johnnykám, gyere haza. Gyertek az a kis családdal. 1988. Avalanche is a Johnny come home.

egy fantasztikus korszakra szépen egy biztos. Aki ezt a korszakot megélte, az bizony ezt el nem fogja felejteni soha, amíg él. 1988. Evanescence és a Johnny Johnny Come Home. This is the Bitangyo Radio Station.

Hát igen, ez úgy időre közel 4000 lemezen van egyébként már. Szóval van, mint feküdnöm, van, mint ébrednem. Ooh, Johnny, Johnny, come home, Johnny, come home. Evelyn!

Gyerekek, az a muzsika még mindig egyébként átjár rajta rendesen. Érzem a testemben, érzem a lelkemben, hogy átfut rajtam ez a felvétel. Johnny, Johnny, come home. Maxi Sensation, kérem szépen a Bitangyorádában minden szerán 18-21, ez pedig a kis fafejű, fafejű Pinocchio. Hey! Back to the music! 87-es a felvétel, hiszen ez már egy remix, kérem szépen. The Archies és a világsláger pedig Oh Sugar! Oh, honey, honey!

Nagyra szívem, bitangyradio.com, egy rádió határok nélkül, benne a Falfejő, Falfejő, Pinóki, egészen 18-20 óráig. És a negyedik 20 órától már Pete és a Eurodance Mania. 1985-es a feldolgozás. Egyes eldalos feldolgozás, Archie's és a Sugar Sugar.

Hogy én sűröm, ez a Bitangyó Rádió. És akkor lépjünk vissza egészen pontosan a diszkóvilág elejére, hogy ekkor volt az, amikor én igazából elkezdtem ismerkedni a zenével, és persze elkezdtem ismerkedni maga a diszkózással. Egy duplázó hölgy! Amy Stewart. 78. Knock on wood. Kopog le a fán. Amy Stewart.

Hát csak repül az idő ilyenkor, jó zenék, és persze jó emberek társaságában tartja a mondása. Hát így van, az alap a 1978. Amy Stewart és a Knock on Wood.

most nekem szépen váltani fogom, miközben belogunk a kicsikét a 90-es évekbe, hiszen mindig ugye megkapom azt a vádat, hogy kicsikét részre vagyok, hogy a 80-as évek felé. Hát akkor kicsikét szolgálják, kikerül szépen adokat, és akik éppenséggel a 90-es éveket szeretik. Szóval 78-ban jártunk, Amy Stewart és a Knock on Wood után pedig belugrunk már is kerül szépen a 90-es évekbe. Az időnk rohan, hiszen érkezik Kusztorától Pete és a Eurodance Mania. Bizony volt kedvencem a 90-es években, és nem kevés, nem egy és nem kettő. A tím egy felvételmet bizony sokat pörgettem a diszkóban annak idején. A felvételként 95-ben látta meg a napvilágot. Na fiúk, fussatok meg, jött Tika is a chatfalra.

Knock on Wood, Kopog le a fán, Amy Stewart, 78. Nokri lány, kérem szépen a 95-ös évbe, mert ez a Bitang Jó Rádió, benne a Fafejú Pinokió egészen 20 óráig.

Akkor aktiváljuk a 90-es kódot. Activate. Save me. Bazzi nagy zene egyébként. Hát, Benny Kim, hol vagy?

Give me the key to your heart. Add a kulcsot a szívedhez. Ez a Bitangyó Rádió. Activate és a Save Me 95-ből.

Hogyetem Pinocchio? Egyszer volt, hol nem volt, az operences tengeren is túl, sőt, még azon is túl. Albizőzőek, farka, kismacistak túl.

1999 per Activity Show Save Me. Lépjük vissza 93-ba, amikor a Irán Svédország. És bizony, hogy ekkor már létett a bizonyos Dr. Records stúdió, amelyben ugye ez a lemez készült. Ez a stúdió bizony nem volt más, mint maga Dr. Albáné. Szóval Svédország, Dr. Albán, Dr. Records, mármint a kiadó. Beat, 93, tehát már csináltam Emedin

Szóval egy műsor minden szerdán 18-tól 20-ra itt a Bütöngeredben élőben képpel és hanggal. Az én Facebookomon, a Bütöngered Twitch, illetve TikTok oldalán. Elindult az új weboldalunk. Gyere, nézd be, és véleményezz te is.

93-ban járunk, tehát ugye Svédország a Dr. Records stúdióban készült a felvétel, Dr. Albán segítletével, Amadine és a Take Me Up. Irány 95. Érkezzék egy feldolgozásához a Bütöngi Rádió.

A dalt egykoron ugye a Cranberries vitte sikerre. Aztán 95-ben jött Adam és Amy.

Egy fantasztikus Cranberries muzsika, tehát 95-ben köszön vissza, Edem és Émi jó voltából. Ez a Zombi, itt a Bütöngyi Rádióban. Benne a Maxi Sensation, egészen 20 óráig.

Tiéd az élet, tiéd a tánc, minden éjjel másra vágysz, múlnak az évek, marad egy tánc, örökké tartó vadrománc. bitangyoradio.com ben járunk. ATB és a Don't Stop. Ne állíts meg!

0: a dátumot, ne feledd. Itt fel a naptáradva. 2027. március. A dátum még kérdéses. A megjelenés bizony kötelező. Csak az maradott távol, akinek én engedélyezem, mert én vagyok itt az atya úr is. Ja, nem az a Wolfi basszus.
1: Igen is, feleséges úr!
0: Persze nekem ejtem félre össze-vissza. De mit a jó rádió? Don't stop! 99! ATB! Hát Béláim, itt van az

ATB. Don't stop. Lehet hozni a mutert is, a fatert is. Akkor dupla kedvezmény jár. Tikánál beváltható. Don't stop.

Hát kedves Pítrők, van egy rossz hírem. Szennán tombol a vihar. Ami bizony áramkirányításokkal jár. Úgyhogy egyre Pít adása ma elmarad. ...1999-ben jártunk. Ez volt az ATB fantasztikus sláger és a Don't Stop. Vagyis a Ne állíts meg, bitangyoradio.com. 1993. Ismételten egy fantasztikus feldolgozás, és bizony, amelyhez hozzányúltak, hát szintén a sláger volt. A hölgy neve Abigail. 93. Tehát érkezik Abigail feldolgozása. Megismeritek?

Gill, 93. Losing My Religion. Az Eriem után szabadon tehát Abigail.

1993, tehát Abigail féle feldolgozás az erre után szabadon a Losing My Religion itt a Bitangő Rádióban. Egy rádiótárok nélkül benne a fafejű fafejű Pinocchio. Alex Parta, mit a rádióban? Don't give me your life.

Noh, kérem szépen, tehát bitangyorradio.com, benne a Fafejő Pinocchio, és persze benne a Maxi Sensation. Benne 94. sláger Alex Party és a Don't Give Me Your Life.

Irány megint Svédország. 94. Érkezzék rám szépen maga a jel. Én vagyok a jel, nem hagylak el, hisz benned élek, hát felejtsd el. Hát én a svédek. Oh, yeah. Ace of Base. És a sign, vagyis a jel.

Én köszönöm, hogy lassan pedig ugye távozóra fogom, lábam közé csapom farkaimat, nagyon arcosodom farkamat, és farkögőt felváltatom, hiszen ez a Bitangyó Rádió, benne Maxi Sensation.

Hát gyerekek! Nekem bizony maradt, hogy a műsor végre egy kis hiányérzetem, remélem nektek is. Én vagyok a jel, nem hagylak el, hisz benned élek, hát. Neked a Kovács Ákos. Na, Pitangő Rádió. Ben a svéd észú bézés a szájn. Hát a Wolfika, miért valami bennem maradna? Ez a Pitangő Rádió. Benne a fafejű Pinokio.

Why You Say Goodbye. Tell me why you say goodbye. A mond nekem, miért mondtál a búcsút? Ez a Bitangyó Rádió 2019, Joey Peters és a Winter in My Heart a Bitangyó Rádióban. I love you forever. Knows how

0: Én köszönöm szépen még egyszer mindenki megtisztelésében kitöntöző figyelmét, amely 2 órában. Ugye velem legközelebb majd pénteken lehet találkozni, 18 órától a Maxi Sense, és után pedig ugye Megaparty, majd péntek este Megaparty. Holnap is érkeznek majd a kollégák, ugye ha jól emlékszem, talán érkezik majd a Little Lion és Mókuska, és persze Wolf is, holnap majd ugye 20 órától.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.
0: Szóval holnap ugye 15.30, ugye Little Lion hevesen megyesen. 18 órától Mókuska, minden ami zene. Majd pedig ugye 20 órától Wolfi és a Jam. Jök hozzá a Summer Jam stílszerűen 20 órától, tehát Wolfi és a Summer Jam. Ez a napi kínálatunk a Bitonga Rádióban. Én búcsúzom. További szép estét. Sziasztok!

0: verget és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Oh, Jolzwanasch. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Italia Radio. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.